0: live on the radio. 95.4.
1: Ko pjeva zlo ne misli.
2: Nope.
1: Ja pjevam tako kako pjevam, unatoč mojem uštonavanju, unatoč uštonavanju. Sad sam malo bolja, ali ipak sad sam malo bolja. I briga me ako štonavam, ali ipak sad sam malo bolja.
3: Mikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Rádió Maestrált.